Ma 2026 augusztus 24-e, hétfőn kara 2 óra Budapestek óra. Jó napot kívánunk! Kedves hallgatóink, ott járti magyar návódását hallhatják, ami holdon és az interneten. A mai adásunkban híreket követen a szeletek a török világból és anatóliai elsők című műsorokat hallják.

Yehuda Zukran cho pa shoku tam yelan toshan al me yu taz oro sor sa gyu za man yok ba shak. Vladimir Putin oro sa nuk el ish mer te hoy mi ignam shker ut te yashan ki kyso bern ni az u za man yok ba shak ot. Putin va sharnob o vigi tiar ka oros mi shor so got to tono ka dort interview ban el mon to hoy Mihail Misustin minister an nuk fogla kozikos energia infrastrukturat irt ukram tam da shok ko etkez min yine kezali shivel tegnap elot to la kostun ko minister an nuk gelishmek besil tukes to kirdish igen mi ignam shkerut minden kirdish me goldani de ki dogoz nok tarveket yelam tette be az oros Ristetesen olvasott nagokat kiárti magyar honlapon.

Szeretetek a Törökvilágban mai epizódjában a hét szép ember bátyáról, a szómesteréről, Nóri Pakdirról lesz szó. A témával kapcsolatban dr. Jamil Duhal-Csipek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését foglaljuk össze. A török irodalom elmúlt fél évszázadának egyik ritka alkotója, Nóri Pakdir. Olyan író volt, aki anélkül emelte fel a hangját, hogy kiabált volna. Mégis minden szavának súlyát érezni lehetett. Távol tartotta magát a tömegtől. Nem hajszolta a hírnevet, mégis olyan jelzőkkel illették, mint az üsztád, azaz mester, Jeruzsálem költője és az Edebiát folyóirat alapítója. Az életét a török nyelvnek szentelte. Annak ellenére, hogy évekkel ezelőtt halt meg, gondolatvilágunkban ma is az ő fogalmaival beszélünk. Ezért kötelességünknek érezzük, hogy ezt a nagy írót az új nemzedékekkel is megismertessük. Nóri Pakdir 1934-ben született Karamanmarasban. Az írás iránti érdeklődése már gyermekkorában elkezdődött. Középiskolás korában ismerkedett meg a Bűkdó című folyóirattal, amely gondolkodására és írói pályára egyaránt nagy hatással volt. Igazi fordulópontot azonban a Maras-Liszeszi középiskolában töltött évei jelentették, amelynek nevét később Karamanmaras város hősi címmel való kitüntetése után Karamanmaras-Liszeszire változtatták. Ebben az iskolában végzős diákként barátaival együtt Hamlet címmel irodalmi folyóiratot indított. Bár egy vidéki középiskola alapjáról volt szó, a Hamlet felkeltette az isztambuli és ankarai irodalmi körök figyelmét is. Nurullah Atalca Türk-Dili című folyóiratban azt írta, hogy ezekből a fiatalokból a jövő jelentős írói válhatnak. Atalca nem tévedett. A középiskola után Pakdir elvégezte az isztambuli egyetem jogi karát. Katonai szolgálata után a Jeni Isztiklál című újság művészeti oldalait szerkesztette. Szellemi és művészeti kapcsolatot alakított ki Necip Fazil és Szezai Karakocs személyével. Egy minisztériumban jogtanácsosként, majd az állami tervezési szervezetnél szerkesztőként dolgozott. 1973-ban otthagyta a köztisztviselői pályát, és teljes egészében az írásnak szentelte magát. Évekkel később visszatért az intézményhez, és 1999-ben nyugdíjba vonult. Számára azonban az igazi hivatás soha nem változott meg. Az írás és az irodalom maradt. A török irodalomban hét szép emberként Jedi Güzel Adam ismert nemzedék története szintén a Maras-Liszeszi padjaiban kezdődött. Nóri Pakdir, Cahit Zarifoglu, Erdem Bayazit, Rasim Özdenőren, Alaaddin Özdenőren, Mehmet Akif Inhan és Ali Kutlay baráti társasága ugyanazon iskola folyósóin alakult ki, majd barátságukat irodalmi mozgalommá formálták. A csoport nevé Cahit Zarifoglu 1973-ban megjelent Jedi Güzel Adam 7 szép ember című verses kötete után kapta. A következő évtizedekben a Dirilis, az Edebiát és a Maverra folyóiratok köré szerveződve jelentős hatást gyakoroltak a török gondolkodás és művészet világára. A hét személyiség közül Nóri Pakdir helye különleges. Mivel néhány évvel idősebb volt társainál, ő volt az a báty, aki elindította a Hamlet című lapot, írása ösztönözte barátait és példát mutatott nekik. Cahit Zarifoglu első verse is ebben a folyóiratban jelentek meg az olvasók előtt. Ma az a középiskola, amelyet felújítottak és múzeummal alakítottak át, továbbá, hogy a hét személy történetét televíziós sorozatban is feldolgozták, illetve

iskola és műhely lett, ahol fiatal írók sora nevelkedett. A Nuri Park dél körül összegyűlt szerzők közül sokan, később a török irodalom fontos alkotóivá váltak. Pagdil első könyve a Batinotlari, azaz Nyugati jegyzetek volt, amelyben nyugati utazásainak benyomásait írta le. A mű 1972-ben jelent meg. Ezt követték többek között a Bia trilógia, a Bálamma, a Birjazarin Notlari, a Kalem Kalesi és a Klasz Durus című eszéi, az Umut, a Korku és a Putyap Mevleri című színművei, valamint a Szukút, Szüretinde, Ahit Kulesi és az Anneler, Vekudusler című verses kötetei. Az Umut című darabját 2015-ben a török állami színházak is színpadra állították. Arab és francia nyelvvel fordított, naplókat vezetett, több száz levelet írt és számos álnevet használt. Nuri Pagdilt kortársaitól nem csupán rendkívüli termékenysége különböztette meg, hanem a török nyelv iránt tanúsított rendkívüli igényessége is. Szokatlan, letisztult török nyelven írt, rövid és erőteljes mondatokat alkotott. A központozást, sőt, még a betűk méretét is stílusának részévé tette. Még a vallási fogalmak esetében is igyekezett tisztán török megfelelőket használni. Ezért mondatai akkor is felismerhetőek, ha nincs mellettük az aláírása. A török prózának adott sajátosság önmagában is elegendő ahhoz, hogy a török irodalom nagy alakjai közé soroljuk. Nuri Pagdil gondolatvilágának középpontjában a helyi és saját gyökerekhez való tartozás állt. Élesen bírálta a nyugatosodást, az utánzást és az imperializmust, és azt vallotta, hogy lehetséges olyan gondolkodás és művészet, amely a földek saját értékeiből fakad. A munka, az igazságosság, a tulajdon és a kizsákmányolást fogalmait hitbéli alapokon gondolta újra. A művészetet cselekvési eszköznek, az irodalmat pedig mindenfajta kizsákmányolással szembeni, ellenállás nyelvének tekintette. Az elidegenítést korunk egyik legnagyobb betegségének tartotta. A megoldás pedig saját civilizációnk forrásaihoz való visszatérésben kereste. Miközben önmagát az elnyomással szemben álló, forradalmi íróként határozta meg, ennek a magatartásnak a forrását mindig a hitéhez kötötte. Különös jelentőséget tulajdonított a fiataloknak. Azokkal a fiatal írókkal, akik felkeresték, levelezett, és arra bíztatta őket, hogy olvassanak, gondolkodjanak, és maradjanak egyenesek, ne adják fel az elveiket. Legismertebb ügyének azonban Jeruzsálemet tekinthetjük. Jeruzsálemet verseinek, naplóinak és beszédeinek állandó témájává tette. Úgy fogalmazott, hogy szívének egyik fele Mekka, a másik fele Medina. Fölöttük pedig, mint egy fátyoltként, Jeruzsálem terül el. 81 éves korában Jeruzsálembe utazott, és az Al-Aqsa mecsetben részt vett a pénteki imán. Ez is azt mutatja, hogy szavai és tettei között nem volt távolság. A nemes, méltóságteljes tartás fogalma is, ezt a következetességet fejezi ki. Igényes öltözködésével, fegyelmezett életével és elveiből nem engedő magatartásával Nuri Pagdil olyan értelmiségi volt, aki megélte mindazt, amit hirdetett. Nuri Pagdil 2013-ban a Kulturális és Turisztikai Minisztérium kulturális és művészeti nagydíjával, 2014-ben pedig a Necsep Fazil tiszteletdíjjal tüntették ki. 2019. október 18-án Ankarában, 85 éves korában elhunyt. Ugyanebben az évben irodalmi kategóriában neki ítélték a köztársasági elnöki, kulturális és művészeti nagydíjat. Azonban életében már nem volt lehetőség átvenni ezt az elismerést. Ma egy olyan életmű maradt utána, amely a török nyelv legigényesebb szövegei közé tartozik. Ott vannak az általa támogatott és nevelt írók, valamint egy Karamanmarastól Jeruzsálemig ívelő tudatosság és szellemi örökség. Megismerni Nuri Pagdilt, a hét szép ember bátyját és a török irodalom szavainak mesterét. Annyit jelent, mint megismerni a nemzet elmúlt fél évszázadának szellemi útját. Ő a maga részét több, mint teljesítette. A mi feladatunk pedig az, hogy levegyük könyveit a polcról és elolvassuk őket. Kedves hallgatóink, a mai epizódunk a végére ért. A témával kapcsolatban dr. Jamil Duhajcsipek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését hallották. A jövő héten ismét egy újabb témával jelentkezünk.

Kapadokya, o fantastikuş boygora emni kestetö körnezetivel, amulatba eyti o zembereket. Ezen o heyen, o hit köznapi agodalmak, eltünnek oz elmiyi böl, mintaçak varaş patsaval irintetik volnammek. İvezedek tanuşak titele al, niman ön elöd. O tekintete, o barlangok elö vilagara, azövşi sivilizasyok numayra ve tül. Töpet akar latni, töpet akar tutni, it akar maradni. Ne makarya el hakni, esta varajda toş körnizetet. Kapadokya törtinete hatva milyo ivre nulik vissa. Ovidiyken talal hato vulkanok altal killövelt lava bol közetek kibzöttek. Azeşö işo sil iv milyok ota formayak ezeketo siklakat. Ezeka siklak at tolo pillana tol kezdve hoyk megelantek a földön megvittik o zembereket a forrosak tol iş ohidek töl ezenkevül van it ek çodalatoş foyo iş ahol könyedin ki eligit ettik viz iş ilelem iranti sükşikli teyiket o kızılırmak. A vulkanok uyboli aktivin sağlodaşa egidöre meksakit otta o letelepedişt de azutan o zemberek visatirtek ide mert ekseru esközökkel könyedin ki bövit ettik atu fabol alo barlangokat. İlk Kapadokya'ban özelşe Anatolia'yı emberek mekyelenişi töl kezdve mektalal hatuak o letelepediş nyomayı. Oza siroki özelşe işmert sivilizasyo ame Kapadokya'ban telepedetle. Oza sirok alapitottak mek özelşe kereşkedelmi koloniyat Anatolia'ban. Azık azikiraşoş sövegek ame Kapadokya'yı tablak kent kerültek be atörtinelen be İş ameye kokereşkedelemre, ayogra, işo haz aşşagra vonat kozo sabah yukat tartalmaznak, sintin oza sirok ideyi ben yelen tekmek. Utanuk o hetitak telepettekle origioban, iş az övik volt ozaşo sivilizasyo, amey vidalmi tzil bol földalatti atyarukat nitotmek Kapadokya vidikin. O hetitak sük foyoşok halozatat feylestettik ki ameyek minden hazbol könyen elir hetöek voltak. İşo tamadaş pillanı taban hatalmaş köralaku kövekkel lezar hattak o foyoşokat işo sellözü rantsert. O hetitak utan atüzimado perjak foglaltak el ovidiket. Eza vulkanok kalrandan kezo vidik teyeş öz hankban volt o hitükkel. O perjak kat patukanak hivtak esta heyet ami ast yelente hoya göngörü lovak földye.

Altasigna aber weit Barlangok, ich förderlatte alle Gutag, usasche Anatolie Kerestin jek Minedikevi, Waltag. Azui Wallach, asche Kipischelui, Namchako Wallach Tariestischinek, Ziyaval Irkestek Anatolia ba. Kappadokia, ich o Vidik förderlatte Varoschei, usige Dulalo Serkese Tükkel, Solgaltag, ki Azui Vandigeket. Lehetövi Tettik o Samunkra, Hoya halal utani örük ilet fogalman iş azon elmil kedyenek hoy hoyan niski esas ilet. O zitteni alom seru kibzöt minyek ösefon ottak o kerestin hitben mindikiş kereşet utopistikuş vilaggal. O serzeteşek iş oz ek hazat yak niven işmert püşpökök ezirt kapadokiyat riseşit ettik elönben. O siklak babvayt hazak hoz koloşturukat iş templomukat ipit ettik. Akorayı kerestinyek sama naprol napra növekedet azalın nügot tudattal hoyk bar mindik ibernek kellenyük de biston şakban vannak. Azonban alaçoyn volt o zirni tudo emberek aranya iş çak keveşen besirtek latinul. Ezirt fordultak o feştiset hez. Jesus iletit iş oz evangeliumi törtine teket ekmaş utan o templon falakra feştettik. Ezeka feştminyek egedülalluan tükrüzik akorsak vallaşi kulturali şiş tarşıdalmi köze git. Kapadokiyaban töp mint saz templom iş kapolna talal hato. Uyk tartiyak hoy elosor ebeno rigioban yelentmek akoloştorok rentsere. O templomok yelen töşri ise az UNESCO Vilagörökşigi liştayan sereplö göreme sabattiri muzeum oltalma alat al. O lekna gök figelmet keltö templomok o karanlık o yılanlı iş az elmalı templom. Közülük iş kiemelkedik o karanlık templom. Mivel ez az epitmin nagyon keviş fint kap. Amey meg akadayozda hoya falakon işe kupolan talal hato feştminyek kart senvedyenek iş bistoşit hotta hoy il sazadokon at meg öğrizik oz ilink şi güket. Sezer hiç sazaş ivek eleyin o kirayşak azal biistamek Paul Lucas Fransiye utazot hoy grigi setillele teket kutaş şonfel iş mi benomaş tettekra o kapadokiyaban latottak. O siktak ba vayt hazak ban ilo emberek o sineş fal feştmiyek geldi sitet templomok iş alagutak rivin ekoyan vilakgal talal kozot. Ameyet korabban ekaltalan nemişmert. Amikor meglattam o Kızılırmak Tuğul Partiyanlı ve Rigi İpületek Romyayit hiyetetlen amulatba eştem. Ezek nag samu şoha nem latot piramişok voltag. Ezek böl nem kit vag harom saz volt hanem töp mint kit ezer. İrta uti könviben o latot tak rol. De anira irrealişnak tünt o besamoloya hoya palota hazukşakal vadolta az utazot. Tizen negedik layoş kiray oz İstanbul'i nakövetit biistamek azal hoya ikazoya ozali taşokat. O kapadokiyaba irkezö nakövet iş elamult o latot takon. İşmek eroşitette o palota samara ozel besiliş hitele şegid. Ezel Paul Lucas let ozel şu ember aki megismertette Kapadokiyat Eyropaval. Anatolia o sivilizasyo kultura kiş vallaşok bölçöye. Minden vidikin különböző törtine tekkel fogadya ozirdeklö döket. Kapadokya pedik Anatolia közepin fontos utag. Valamin samoş különböző kultura hit iş filozofya talal kozaşi pontya let. İt, valt, iretti, o kerestin şiik. Anatolia fontor serepet yatsot, azuy vallaş elter yedi şiiben. Akorsak nyomayit, magan vişelö tutsatnit sikla templom, a töpsaz soba, işo samtalan alagut, töpsaz ivel kişöp iş mekmutatya nekünk, o hit ereyid.
Ozemberek soldari taşat iş ellen allaşat. Ekki hivaş törtinetit irtak mek azok akik kapadokia parlankeyiban alagutyayiban kereştek menediket.

Írőszöfogló lóból Türkiye legőzte Szlovéniát, a női röplapta Európa bajnokságon az Izraelről újabb offenzívát indítottak Dél-Szíria ellen. Türkiye fővárosával, Ankarával hallották, ott járti magánál volt eset. Köszönjük, hogy velünk voltak.